Anwar, Anwar. Terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus salu, terus sal